Ikatekete eleke paratatata ekatekete paratate ilamana makoko ikatekete.